Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 21-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Kenji Zsirek, a kortárs francia popzene egyik legismertebb előadója, akinek zenéjében a cigány hagyomány, a flamenco és a modern könnyű zene találkozik. Kenji Zsirek 1996-ban született Franciaországban, katalán cigány családban. Gyermekkorát olyan közegben töltötte, ahol a zene a mindennapok természetes része volt. Nagyapjától tanult énekelni és gitározni, így már fiatalon megismerkedett azzal a hagyománnyal, amely később egész művészetének alapját adta. A cigány közösségben felnőve hamar kapcsolatba került a flamenco világával. Legfontosabb hatásai között olyan előadókat találunk, mint Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Luis Mariano, valamint a Gypsy Kings együttese. Ezek a hatások később is jól felismerhetők zenéjében, a gitárközpontú megszólalás és a cigányzenei érzékenység egyaránt jelen van dalaiban. Már 13 éves korában énekelt és gitározott kávézókban, de az országos ismertséget egy internetre feltöltött videó hozta meg számára. Egy cigányos, flamenco ihletésű feldolgozással vált ismerté, amely rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott. Emiatt került be a The Voice című tehetségkutató műsorba, amelynek harmadik évadát végül meg is nyerte. Győzelme után karrierje rendkívüli gyorsasággal indult el. Első nagy sikerű dala, a Color Gitano egyszerre mutatta meg cigány gyökereit és azt az új, könnyen befogadható hangzást, amely később védjegyévé vált. A francia és spanyol nyelven megszólaló dal a flamenco és a pop világát kapcsolta össze, és hamar a közönség kedvence lett. Kenji Zsirek első albuma 2014-ben jelent meg, és rövid idő alatt a francia lemezeladási listák élére került. A lemez több százezer példányban fogyott el, és megalapozta az énekes nemzetközi ismertségét is. Zenéjének egyik különlegessége, hogy miközben modern pop hangzással dolgozik, mindig megőrzi cigány identitásának elemeit. Dalaiban gyakran jelenik meg a szabadság, az utazás, a család és a közösség fontossága. A flamenco ritmusai, a latin hatások és a kortárs popzene együtt olyan stílust hoztak létre, amely a fiatalabb generációk számára is közel hozza a cigányzenei világot.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kenji Zsirák felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Június 21-e van, idén ez a nap a nyári napforduló ideje, a csillagászati nyár kezdete, amikor a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. És úgy tűnik, erre a hétvégére igazán berobbant a nyár, így talán érdemesebb a hűvös szobában rádiózni. Ajánlom is a témákat a következő órára. A magyarországi románság hangját is felerősítené. Kozma György lett az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének új alelnöke. Nem csak lezárták, értékelték is a tanévet. A pécsi Miroslav Kreža horvát oktatási központban. A nemzetiségi iskolák a közösségek alapintézményei. 270 éve alapították a lórévi szerb általános iskolát. Bemutatták a hasonlóságokat és a különbségeket. Ismét megrendezték a soroksári dunamenti sváb találkozót. Mert kell egy hely. Magyarországi ősbemutató volt a budapesti szlovák gimnáziumban. A Padlás című mesemusicalt játszották szlovákul. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Rádics Milenko. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2026. évi költségvetési támogatása pályázatban megítélt hozzájárulások még június hónapban megérkeznek a nyertes szervezetekhez. Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke szerint ez megnyugtató fejlemény, hiszen a rendezvények jelentős része ezekre a forrásokra épül, így a szervezetek biztonsággal folytatják a programok tervezését, írja az elnök Facebook oldalán.
1: 13 nemzetiség zenéje, tánca, viselete és gasztronómiája töltötte meg június 13-án szombaton a budapesti Feneketlen tó partját. Az Újbudai Nemzetiségi Bárka Fesztiválja több mint 20 zenei, táncos és kézműves programjával várta a látogatókat, és a balkáni körtáncoktól a ruszin dallamokon át az örmény duduk hangjáig elevenedett meg a térség sokszínű kulturális öröksége.
0: Idén ünnepli 20 éves jubileumát az Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny. A 2000-ben indult kezdeményezés mára a magyarországi német közösség egyik kiemelkedő kulturális eseményévé vált. Sikerében meghatározó szerepet játszik Robert Wild, aki alapítója és főszervezője a rendezvénynek. Míg az első országos döntőn 126 iskolás vett részt, az ideire már 215 tanuló jutott be. Ez is azt bizonyítja, hogy egyre több fiatal számára vonzó a német nyelv, irodalom és a nemzetiségi hagyományok ápolása.
1: Június 1-én Békés Csabán nyitották meg a Milan Rastislav Štefánek sikertörténete című kiállítást, amely a Budapesti Szlovák Intézet, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai Főkonzulátusa és a Csabai Szlovákok Szervezete együttműködésében valósult meg. A tárlat a szlovák történelem egyik meghatározó alakjának sokoldalú életútját állítja központba. Kivételes csillagászként, világutazóként, diplomataként és katonaként is bemutatva őt. A tárlat augusztus 31-éig látható a Szlovák Kultúraházában.
0: Június 26-án pénteken 17 órakor tartják a kiskörösi Petőfi Sándor Művelődési Központban Gmózer Györgyné, ha a fák beszélni tudnának című kiadványának bemutatóját. A gyűjtemény összefoglalója annak a több mint 5 évtizedes szervező munkának, amelyet a kötet szerzője a kiskörösi szlovák közösségben végzett.
1: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a jubileumi 25. soproni horvát napokat, a nyugat-magyarországi horvát közösség egyik legfontosabb kulturális rendezvényét. Könyvbemutatók, kulturális estek, a Vénac című rövidfilm vetítése, koncertek és folklorműsorok várják az érdeklődőket. Vasárnap ünnepi szentmisét tartanak a Szent Mihály templomban, majd kulturális műsor következik a főtéren. Bemutatkoznak a kópházi horvát gyermek és felnőtt tánccsoportok és a podgoráci vendégek Horvátországból. Szombaton a Rejpálházban két új kiadványt mutatnak be, a Regionális Tanulmányok 18 és az Őseink Hitének Útja című köteteket.
0: 1389. június 28-án vívták az első Rigómezei csatát, amely a török seregek győzelmét hozta a szerb fejedelemség fölött. Az ütközet jelentős állomása volt az Oszmán Birodalom balkáni térhódításának. A csata emellett a szerb hazafiasság szimbólumává is vált. Ezért a Magyarországi Szerb Színház és a Srpski Vénát Szerb Kulturális Központ minden évben olvasó maratonon emlékezik a történelmi eseményre. Idén június 27-én és 28-án a Szent Vitus napi maraton résztvevői a Rigómezei csatáról írt műveket olvassák fel. Szombaton Villányban, Siklóson, Pécsett, Mohácson, Dunaszekcsőn, valamint vasárnap Budapesten, Ráckevén, Százhalombattán, Csobánkán és Szentendrén. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Kozma György, a Magyarországi Román Országos Önkormányzat elnöke személyében új alelnöke van az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének. Ez az országos érdekképviseleti szervezetben betöltött funkció a magyarországi román közösségek elismerését is jelenti, mondja Kozma György, akit Bekán Anka kérdezett.
1: Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 2004-ben alakult. A szövetség tagjai a Magyarországon elismert 13 nemzetiségnek a tagjai, pontosabban az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeiből áll. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi nemzetiségek értékeit és érdekeit képviselje, és juttassa célba a döntéshozóknál, Magyarország kormányánál. Nem csak egy érdekérvényesítő testületről beszélünk, akinek rendszeresen vannak ülései, hanem tulajdonképpen egy jó alkalmat adó fórum arra is, hogy a jó gyakorlatainkat megvitassuk. Ugye a legtöbb országos nemzetiségi önkormányzat intézmény hálózatokat tart fent, oktatási intézményeket, kulturális intézményeket, aktívan részese az adott nemzetiségi közösségi életnek, így hát az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokat is meg tudjuk osztani ezeken az üléseken. De nem csak, különböző javaslatokat is teszünk a döntéshozók felé, legyen az törvénymódosító javaslat, természetesen mindezeket annak érdekében, hogy az intézményhálózat és a közösség is még hatékonyabban működjön és funkcionáljon. A szövetséget egy elnökség vezeti, élén az elnökkel, az elnökasszony 2014 óta Hollerné Racskó Erzsébet a szlovák közösségnek az elnökasszonya, és két elnökhelyettes vezeti az elnökséget, az egyik elnökhelyettes az dr. Muszev Dancsó, az országos bolgár önkormányzatnak az elnöke, és a másik elnökhelyettes, aki eddig volt, az Iván Gugán, az országos horvát önkormányzatnak az elnöke. Az én megválasztásomra abból az alkalomból került sor, hogy Gugán Iván szószólója lett a horvát közösségnek, ezért le kellett mondania a tagságról, illetve az abban betöltött funkcióról, és elnökasszony javaslatára a közgyűlés egyhangulag választott meg a szövetség alelnökévé. Ez természetesen számomra egyrészt egy nagy megtiszteltetés, másrészt pedig egy nagy felelősség is. Megtiszteltetés azért, mert úgy gondolom, hogy a 13 nemzetiség mégiscsak úgy látta jónak, hogy ebben a ciklusban legalábbis a román nemzetiség méltó arra, hogy alelnöki szerepet töltsön be a szövetségben. Másrészt pedig ugye egy nagy felelősség is számomra, hiszen pláne a mai változások tükrében is nagyon fontos az, hogy a nemzetiségek együttműködve dolgozzanak, összhangban dolgozzanak, és hát a gyorsan változó kihívásokra pedig azonnal kell reagáljunk. Én a munkámmal azon leszek, hogy a szövetség munkáját sikerre vigyem, hogy erősítsem a párbeszédet a nemzetiségek között, és hát méltóképpen képviseljem a magyarországi nemzetiségek értékeit és érdekeit a felsőbb szinteken, de ugyanakkor én úgy gondolom, és kötelességemnek is gondolom, hogy a magyarországi románság hangját is erősebbé tegyem a döntéshozók előtt. Ezt én semmiféleképpen nem saját személyes elismerésemnek veszem, mármint az, hogy alelnöknek választott meg az ONÖSZ, hanem elismerésképpen a magyarországi román nemzetiség tekintetében.

0: A pécsi Miroslav Krezsa Horvát Oktatási Központban június 12-én elbúcsúztatták a nyolcadikosokat. Ezen a héten pedig lezárultak az idei érettségi vizsgák, és ezzel mondhatni pontot tettek az iskola év végére. Az elmúlt hónapokról és a jövőbeli tervekről beszélgettünk Mandicné Zsivkovics Ágnessel, az intézmény igazgatójával. Füri Tamás interjúja következik.
1: Múlt pénteki olyan esemény volt, amikor elbúcsúztatták a nyolcadikosokat, azok az örömkönnyek, amik általában a szülők szemében jelennek meg, vagy éppen a kollégák szemében, most azért a tanulók szemében is megcsillantak. Igazgatónő, hogy tekint ilyenkor egy ilyen ballagásra, amikor el kell búcsúztatni a diákokat?
2: Elsősorban megelégedéssel tekintek rájuk, hiszen azt látom, hogy ebben egy 8 évnyi munka van. Amikor beiratkoztak ide kis elsősként, ahhoz képest óriási fejlődésen, tanulási folyamaton ment keresztül, és gyakorlatilag most a 8. végén már kész felnőtteket búcsúztatunk. Úgyhogy én mindenképpen elsősorban ezt a munkát látom rajtuk, bennük, illetve természetesen függetlenül attól, hogy tanítottam-e őket vagy sem, de minden generációnál azt is látom, hogy van egy ilyen érzelmi kötelék, hiszen a mi gyermekeink, a mi iskolánk tanulói, és ez miatt nehéz is őket ugye elengedni. Viszont idén olyan nagy örömben volt részünk, amit már régen tapasztaltunk, ugyanis az utóbbi években nagyon visszaesett azoknak a 8. osoknak a száma, akik a mi gimnáziumunkat választották volna a továbbtanulásuk céljául. Rengeteg munkánk van benne, nyílt nap, illetve toborzás, meg különböző programok, amikkel próbáltuk azt elősegíteni, felkelteni az ő érdeklődésüket, amivel itt tudjuk őket marasztalni, és újra azt mondhatom, hogy 80%-nyi azoknak az aránya, akik a következő tanévtől gimnáziumunkba kezdik meg a középiskolai tanulmányaikat, úgyhogy mindössze 23 tanulóból csak 5-en választottak másik középiskolát, ami nagyon örvendetes számunkra.
1: Az elmúlt hetekben rengeteg programot szerveztek az általános iskolásoknak, de a gimnazistáknak is. Volt egy nagyon érdekes program Orahovicán, a szomszédos Horvátországban, erdeiskolában tanulhattak a gyerekek, és részt vettek különböző programokon.
2: Ez egy nagyon régi kapcsolatunknak köszönhető ez a

0: Ilyenkor okleveleket, elismeréseket szoktak kapni a diákok, de természetesen, mivel ez egy erdei iskola, egyéb programok is vannak az úszás mellett. Meglátogatják a környékbeli nemzeti parkot is többek között, Papukon voltak, aztán a helyi tűzoltóságnak a munkásságával megismerkedtek, kipróbálhatták a tűzoltóknak az eszközeiket, az egyenruháikat, stb. És egyéb érdekes tartalom volt még a héten, úgyhogy a tanulás mellett inkább ez az aktív tanulás volt az, amire a hangsúlyt helyeztük, és ugye nagyon fontos az is, hogy horvát nyelvi környezetben voltak, tehát azt is élőben gyakorolhatták, hiszen az őket körülvevő felnőttek mind horvátul kommunikáltak velük, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó vizsga volt részükre ez a kirándulás.
1: Május 4-én hivatalosan megkezdődtek az idei érettségi vizsgák. A horvát gimnáziumban hol tartanak az érettségizők? Lesznek-e még vizsgák?
0: Igen, az érettségbeli vizsgákon már túl vagyunk, az eredményeket is megismerhették már a diákjaink, és a mai nap, az első nap, június 15-e, amikor hivatalosan is lehet már középszintű szóbeli vizsgákat tartani. Bár tart még a tanév, de mi idén úgy döntöttünk, hogy akkor így mindjárt az elején ezen túl szeretnénk lenni. A következő 3 napban fognak lezajlani nálunk a középszintű érettségi vizsgák. Az első 2 napban a rendes érettségizők vizsgáznak, a 3. napon pedig az előrehozott tantárgyakból a 10-es, illetve 11-es diákjaink elsősorban az angol nyelvet fogják letenni, és 17-ére, tehát szerda délutánra terveztük az érettségi bizonyítványok ünnepélyes átadását is délután 16 órára.
1: Milyen eredmények születtek? Első körben lehet-e valamit mondani? Volt-e csalódás esetleg?
0: Elsősorban azt hiszem, hogy az emelcintű érettségi vizsgákon érték csalódások a diákjainkat. Külső körülmények között zajlik, nem a mi iskolánkban, egy idegen iskolákban, idegen vizsgabizottság előtt, bár a követelmények nyilvánvalóan nyilvánosak, ennek ellenére mégis nehéz azt nekik megcélozniuk, vagy belőniük, hogy tulajdonképpen milyenek is a konkrét elvárások az idegen vizsgabizottság előtt, miből vagy hogyan kellene másképp készülni, mint amire itt a középszintű vizsgán készülnek, úgyhogy itt sajnos a célzott százalékok, illetve pontszámok sok esetben nem úgy sikerültek, ahogy azt a diákok tervezték.
1: Június 19-e, egy fontos dátum, lezárul az idei tanév. Mindenki elfáradt ebben az évben, nem csak a diákok, a pedagógusok is?
0: Én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy igen, a tanévzáró értekezleten minden évben ez el szokott hangzani, hogy ugye jövőre nem fogunk ennyi programot tervezni. Mire a végére érünk, sokszor azért is elfáradunk, mert nyilván, hogy kell, hogy menjen a tanév annak minden követelményével együtt, és azok a programok, amik a mi iskolánknak a nemzetiségi pluszt adják, azok sokszor a tanórák után következnek be. Délutáni órákban a gyerekeket valahogy itt kell tartani, nehéz összeszervezni, sok időt kell, energiát kell rá áldozni. Sokszor a hétvégeket is be kell áldozni, hiszen hogyha mondjuk egy fellépésről, vagy akár sporteseményekről beszélünk, akkor a megmérettetések, a versenyek, a fellépések azok hétvégén vannak, úgyhogy gyakorlatilag kevés az az idő, amikor a felépülésre, a relaxálásra lehet fordítani, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy valóban mindenki elfárad a tanév végére. Aztán amikor jön a nyár, természetesen kipihenjük magunkat, új lendületet veszünk, és elkezdjük tervezni a következő tanévet, akkor lehet, hogy szám szerint talán kevesebb programot célzunk meg, de menet közben mindig történik valami, mindig bejelentkezik valaki, akire mi nem számítottunk előreláthatólag. Talán nem is tudtuk, hogy létezik, de ők tudomást szereznek rólunk. Ez utóbbi időben nagyon gyakran előfordult az anyaországi iskolák esetében, hogy kirándulásokat szerveznek Magyarországra, akkor körülnéznek az interneten, hogy mit lehetne megnézni, és hát szerencsére mindig szembe jön az, hogy van itt Pécsett egy horvát iskola, és természetesen ezt nem szeretnék kihagyni, akkor mindig beszoktak jelentkezni, hogy meglátogathatnak-e bennünket. Ezekből a látogatásokból sok esetben születnek együttműködések is, akár Erasmus Plus vagy hasonló programok, vagy csak simán egy partner kapcsolati program. Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon-nagyon gazdagítják a mi iskolánknak az életét, és a mi diákjaink ebből rengeteget profitálnak.

0: 270 éves a Lórévi Szerb Általános Iskola. A jeles évfordulóról az oktatási intézmény pedagógusai és tanulói külön ünnepségen emlékeztek meg, amelyen ott járt kollégánk Mándigy Predrág is.
1: Az ünnepséget Nagy Milos első osztályos tanuló kedves köszöntője az iskoláról szóló versikéjén nyitotta meg, majd az oktatási intézmény pedagógusaihoz, tanulóihoz és a magasrangú vendégekhez Krauszné Vukajlovics Melinda, az iskolaigazgatója szólt.
2: Örömmel töltött, hogy milyen sokan engedtek meg ünnepelni iskolánk a jeles évfordulóját. Az idei tanévben még egy fontos esemény részesei lehetünk. 62 év után újra 8 osztályos intézmény lettünk, és ballagtatjuk végzőseinket. Drága iskolánk, boldog születésnapot, és kívánok mindjártunknak további eredményes éveket!
1: A folytatásban a 270 éves tanintézet diákjai vették át a főszerepet, akik szavalatokkal, néptáncokkal és dalokkal örvendeztették a nagy érdeműt.

0: Az ünnepi programban külön helyet foglaltak el az iskoláról szóló régi dokumentumok.
1: Levél az iskolának Lóréz község tanácsával. A községi tanács végrehajtó bizottsága 1964. május 11-én tartott ülésén a gyermek és ifjúságnevelés kérdésével foglalkozott. Olyan panaszok is felmerültek, hogy az iskolás gyermekek a kultúrház falát összezírjálják. Ennek megakadályozása és továbbiakban hasonló esetek elkerülése véget felhívja a nevelőket, hogy az iskolás gyermekek iskolán kívüli viselkedését is figyeljék a jobb magatartás elősegítése érdekében.
0: Az ünnepségen felszólalt dr. Lászlóczy Jovánka, a szerb országos önkormányzat elnöke, aki éveken át volt a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központ főigazgatója, egyben a Lórévi tagintézmény vezetője is.
2: A mi iskolánk évszázadok óta áll és működik, és minden egyes alkalommal hasonlózni szoktam, hogy addig, amíg vannak iskoláink, addig létezik szerb közösség Magyarországon, és az iskoláink mellett természetesen a Szent Pravoszláv Egyháznak is óriási szerepe van a szerb közösség megtartásában. Amikor legutóbb itt beszédet mondtam, akkor el is érzékenyültem, de muszáj még egyszer elmondanom, hogy az én családom, nem kis létszámú családom, aki lórévi származású, szinte mindenki ebbe az iskolába jár, és ezeken az alapokon lett sikeres felnőtt ember és a szerb közösség tagja, és ezt gondolom az egyik legfontosabb értékének ennek az iskolának. Mert azt tudni kell, hogy a nemzetiségi iskolák, és ez nem csak rád vonatkozik, a nemzetiségi iskolák nem csak iskolák, a nemzetiségi iskolák a közösségeknek a bázis intézményei, és azokon a településeken, ahol van iskolám, ott van egy aktív szerb közösség is, mint ahogy azt ma is láthatták. De minden iskolának a leglényegesebb résztvevői a gyerekek. Az ő kíváncsiságuk, az ő szünetekben, az ő mosolyuk, az ő sikereik a különböző versenyeken teszik ezt az iskolát fontossá, és értelmet adnak ennek az egésznek. Tehát ma a 270 éves évfordulóját ünnepeljük a Lórévi iskolának. Lórévi iskola nem csak itt a magyarországi részen, hanem mindenhol, ahol szerbek vannak, az egyik legrégebbi folyamatosan működő iskola, ami külön büszkeséggel töltött el minket. Kívánom, hogy ez az évforduló újabb közös sikereket és újabb közös kiváló emlékekkel szolgáljon számunkra, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy ezt mindannyian büszkék lehetünk erre az intézményre, én az is vagyok.
0: A jeles évforduló alkalmából számos pedagógus kapott elismerő oklevelet, közöttük volt a 92 éves Radasin Bogogyúbné Zorka néni, nyugdíjas tanítónő is. Önt is köszöntötték az iskola diákjai, illetve vezetősége, meglepődött?
3: Egy kicsit igen. Aranyosak voltak, nagyon lehetett őket szeretni. Úgy élveztem őket, mintha itt volnának az ölembe.
0: Ön annak idején itt tanított az iskolában, milyenek voltak az akkori évek?
3: Nagyon szépek voltak, a gyerekek ügyesek, gyorsan dolgoztak, szót fogadtak, és én nagyon, de nagyon szerettem őket.
0: Mennyiben különböznek a mai gyerekek az akkori gyerekektől ön szerint?
3: Ők is iparkodnak, dolgoznak, és szeretnek itt lenni.
0: Ivanov Szófia szintén egy köszönő oklevelet kapott az iskola vezetőségétől az oktatási intézmény fennállása 270. évfordulója alkalmából. Én egy meghatódást is láttam az ön arcán, egy örömöt is.
4: Igen, persze, hogy örültem, mert valakiknek eszébe jutottam. Nem is reménykedtem, hogy kapok, mert hogy még dolgozom. De nem is gondoltam rá, csak mikor hallottam a nevem. Mondjuk nem hittem a fülemnek, de nagyon örülök, és köszönöm szépen még egyszer.
0: Ha egy kicsit visszamegyünk a múltba, ön 1965-ben, 66-ba lépett be, mint elsős ebbe az intézménybe.
4: Igen, az nem tegnap volt, de nagyon jól éreztem magunkat, tehát semmi rossz emlék nincs sem bennem, sem a többiekben, akik ide jártak iskolába. Nagyon jó kis társaság volt, és most is tartjuk a barátságot, tehát szerintem tökéletes volt.
0: És most is tökéletes, hiszen ön, mint tanítónő, nagyon sokáig dolgozott, és most, mint aktív nyugdíjas is dolgozik, és ugyanúgy oktatja a diákokat. Feltételezem, hogy akkor a légkör is jó, maga az iskola is nagyon szép, hiszen egy új iskolát sikerült építeni néhány évvel ezelőtt, és hát természetesen igyekeznek a kihívásoknak eleget tenni.
4: Igen, nem mindegy, az épület az tökéletes, mindennel felszerelt, nagyon jól érezzük magunkat. Én nagyon élvezem, főleg, hogy minden flottól megy, tényleg fontos, vagyis a tárgyi feltételek nagyon fontosak. A másik, ami nagyon jó, hogy a gyerekek is élvezik, az látszik, hogy szívesen jönnek, az ember megszelídíti őket, magához vonza, és szerintem ez működik.
0: Krauszné Vukajlovics Melinda, a 270 éves Lórévi Szerb iskola igazgatója, az ünnepség végén nem csak a jelent, hanem a jövőt is érintette.
5: A múlt nélkül nincs jövő. Amit az őseink ránk hagytak, az nekünk kötelességünk, és szerintem mindenki szívből teszi azt, hogy ezt tovább viszi. És úgy gondolom, hogy a gyerekek is büszkék arra, hogy ide járhatnak. Láthatták az óvodásokat, és akik nekünk a jövő oszlopai, természetesen nem csak a mi óvodánkból, hanem a környék más településéről is jönnek hozzánk gyerekek. Nagy-nagy örömünk lesz a ballagáskor, mikor, ahogy beszédemben is mondtam, 62 év után ismét ballagtathatunk nyolcadikasokat. Eltelt 62 év, és újra lett felső tagozat, felnőttünk 8. osztályig, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a diákjaink, akik ide járnak, mert már vannak ugye felnőttebbek is közöttük, nagyon szeretnek ide járni, szeretik, amit csinálunk, és szerintem ez a lényege, mert ha a gyerek jól érzi magát ott, ahol van, abban az iskolában, azzal nem lesz baj.
0: Örömteli tény az is, hogy önökhöz 12 új gyermek iratkozott be, tehát szeptembertől 12 elsősük lesz.
5: Ez is egy nagy dolog, új tanítónénink is lesz. Az a célunk, hogy az a gyerek, aki hozzánk beiratkozik, az megtanulja a szerb nyelvet, megszeresse a kultúránkat, és büszke lehessen arra, hogy ennek az intézménynek a tagja lehet. Szeretném a szülőknek is megköszönni azt, hogy a gyermekeiket ránk bízzák, bíznak bennünk, maximálisan segítenek mindenben bennünket, és nekem még egy célom van, lehet, hogy most önzőnek tartanak nekem, az unokáim ide járnak az óvodába, és én nekem célom, hogy a gyerekek itt maradjanak, és itt legyenek végzős nyolcadikasok.

0: Már második alkalommal rendezték meg a Soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban június 13-án a Soroksári Dunamenti Sváb találkozót. A rendezvényen német nemzetiségi énekkarok, zenekarok és tánccsoportok léptek fel. A programról, a soroksári sváb hagyományokról és a közösség életéről a rendezvény szervezőjével, Róth Ilonával beszélgetett Selmeci Márta.
1: Tulajdonképpen azért szerettem volna, hogy ilyen legyen, hogy ne veszel el a sváb kultúra. Kevesen vagyunk már, akik hallottak nagyszülöktől, szülöktől erről. Nekem ez fontos, nekem ez a szülői hagyományom, apai hagyományom, úgyhogy szeretnék egy olyan, ahol egy kicsit találkozunk, megmutatjuk, hogy mi hasonló, mi ugyanaz, mit eszünk, mik a szokásaink. Ez az ötlet fogalmazódott most meg, és vált valóra másodjára. Igyekeztem úgy összeállítani a műsort, hogy a mieink kezdenek, és a mieink zárják, és majd a gyerekek táncolnak. Adott volt a dolog, mivel van egy muzikánten, tehát egy zenekarunk, és ők szoktak énekelni, a férfi és a vegyeskorus is, úgyhogy így összehoztam a hármat. Soroksári Bosán férfi névnapja és a vegyes falkör.
2: Gyakran van egyébként közös fellépésük?
1: Szokott lenni, igen, néha. Hangulatot csinálnak, tehát ez egy jó dolog. Zenekarnak is jó, ha van egy kis ének mögötte, az éneknek jó, hogyha van egy kis zene mögötte, úgyhogy igen.
2: Van esetleg valami tipikus soroksári német hagyomány?
1: Inkább az étkezésből tudok egyet. Nagyon egyformán vagyunk, tehát ugyanúgy megvan a sváboknak a szokásrendszere. Nyilván egy kicsit mindenhol más, egy kicsit mindenhol változatosabb, de azért nagyon hasonlóak. Amit én nagyon tudok, és azt csak Soroksáron csinálták régen, most már nem biztos, hogy sokan átvették, az a pokcájcuk, vagy paprikás leves. Amit tudom, hogy csak Soroksáron főztek igazán, és csak nagy ünnepeken tyúkból van, kalácsa leszik, teszint tesznek vele. Erről más sváb közösség nem nagyon hallott. Most már igen, mert ugye körbejár az egész, de ez csak milyen volt.
2: Gyakran vannak itt ilyen rendezvények, mint a mai?
1: Mivel már elég kevesen vagyunk, és a korosztály is elég idős, tehát azért ez nem olyan nagyon könnyű így hozni, de például a nyár folyamán lesz, mert a szigeten egy Inzuban partink, Katalin bár hagyományosan mindig sváb, tehát az is. Van egy soroksári disznóvágásunk, biztos máshogy csinálják, de ez nálunk is úgy van, a soroksárnak vannak még ilyen jeles napjai, tehát van élet, igen, igyekszem életbe tartani még ezt a kis közösséget.
2: Hogyan lehet továbbadni egyébként a fiatalabbaknak, mert hogy akkor most vannak táncosok is.
1: Így van. Én éppen ezért hívtam a kis táncosokat. Én úgy hívom őket egyébként a Német Nemzetiségi Táncegyesületnek a Gribedli csoportja. Ők gyerekek, és igen, megkérdezte tőlem az oktatójuk, mert ő a nagy tánckarnak, és a vezető, hogy miért nem a nagyokat. Azért, mert egy, öt több fellépést kapnak, kettő, a kicsiket kell valahogy behozni az egészbe, és akkor még lesz majd egy fellépőnk, ők pedig Taksonyharaszti Soroksári kis zenekar, akik nagyon lelkesen önmaguktól mennek próbálni és viszik a hagyományait.

0: Műsorunk záró riportjában egy színházi produkció magyarországi ősbemutatójáról hallhatnak összeállítást. 4 éves a Budapesti Szlovák Gimnázium Vertigo Junior Társulata. A diákszínpad szakköri formában működik, és minden tanév végén bemutat egy színdarabot. Idén, június 4-én a Padlás című musical magyarországi, szlovák nyelvű ősbemutatóját tartották az iskolában. A premiért megelőző utolsó technikai beálláson Bencsik János kollégánk is ott járt.
1: Szuper! Álljunk meg egy pillanatnak a legvégén, amikor a szétkobbelyekből levenek, az legyen fél izé, legyen mindenki boldogabb. Úgy, mint az elején, amikor megérkeznek a szellemek, így jól feszítsétek ki a kezeteket, jó?
2: Miért éppen ez a darab? Jókai Ági színésznő, a drámakör vezetője, és egyben a Padlás rendezője.
3: Azért ez, mert azt gondoltam, hogy a gyerekek számára foglalkozni valamivel, ami ennyire komplex, tehát énekelni, táncolni, prózában helytállni kell, az mindig is egy nagy kihívás, nem csak nekik, hanem akár a professzionális vizeken evező kollégáknak is. És ezek a gyerekek különösen muzikálisak, nagyon-nagyon jól énekelnek, nagyon érzik a zenét, a táncokat. Éppen ezért úgy éreztem, hogy itt az idő 4 év után most rajtuk van a világ szeme, és azt szerettem volna, hogy tényleg megcsillanthassák a tudásukat ebben a félig mesében, félig musicalben. Ami nekem a legfontosabb volt, hogy felkészülési időben sokat beszélgettünk arról, hogy van-e túlvilág, van-e fölöttünk való, és azt gondolom, hogy a válasz az pozitív.
2: Tar Viktória, mi volt a szereped?
4: Én voltam a szellemek közül a herceg.
2: Miről szól számodra ez a darab?
4: Ez a darab számomra arról szól, hogy tudjuk elengedni a szeretteinket, és hogy bízzunk abban, hogy ők tényleg egy jobb helyen vannak, egy jobb társaságban, és hogy eljön az ideje mindenkinek, hogy ebben a helyzetben legyen.
2: A rádiós szerepét Liska Rafael játszotta. Számodra mit jelent ez a darab?
5: Mindenképpen a szeretteink elvesztése nagy szerepet játszik a darabban. Ezt éreztük rögtön az első pillanattól fogva, de nyilván a szerelem is megtalálható benne.
2: Mi volt a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, hiszen azért egy musical az elég nehéz műfaj.
5: Hát a musical műfajában a legnehezebb mindig azt gondoltam, hogy maga az éneklés, meg a táncok, de így visszagondolva rá, hogy megcsináltuk, szerintem annyira nem volt durva. Nyilván nagyon fontos az egész színház területén, hogy egymást figyeljük, hallgassuk, és együtt játszunk. Tehát mindenképpen össze kell fognunk, hogyha a színpadon vagyunk.
2: Azon kívül, hogy szlovákul játszotok, nyilván akkor a nyelvi kompetenciátok is ezzel szélesedik, de ezen kívül mit ad ez a színház?
5: Egymást, mármint a színésztársaimmal együtt. Szerintem jobban megismertük egymást a darab alatt, és hát nyilván nem csak a szakkörök alatt volt róla szó, de utána is például a kollégiumban rengeteget gyakoroltunk, beszélgettünk róla, tehát ez minket összehozott jobban még.
4: Ez nekem a érzéseimnek a kiélését jelenti, főleg amikor hétfőnként délután, így a hét kezdésénél esetlegesen kicsit az érzéseim betódulnak befele, akkor itt ki tudom engedni, mivel hogy olyanokat játszunk éppen, vagy olyan feladatokat csinálunk.
2: Miben segít még a színház?
4: Hát őszintén szerintem ez mindenkinél más, főleg úgy, hogy így megoszlik az, hogy ki hány éves köztünk, vannak akik nagyon kicsik, és vannak akik már ugye nagyobbak, belépnek a felnőtt korba, tehát mindenkinek más jelent abszolút. De amiben fejlődünk, azt szerintem legfőképpen az a csapatmunka. Mert hogy megtanulunk együtt dolgozni, egymáshoz igazodni, és egymásra reagálni is.
3: Gyerekekkel dolgozni, főleg kamaszokkal dolgozni nem mindig a legegyszerűbb, viszont hiszem, hogy talán, hogyha egy kicsit is hagytam bennük valamiféle lenyomatot a színház szeretettel kapcsolatban, és csak annyit elérek, hogy bérletük lesz felnőtt korúban, egy színházba, vagy így ilyen módon is támogatják majd a kultúrát, a művészeteket, akkor már elértük a célt, hiszen itt nem az a lényeg, hogy kis színművészeket készítsünk fel, hanem az, hogy színház szeretet legyen.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének új alelnökéről, a Pécsi Horvát Oktatási Központ idei programjairól, a 270 éves lórévi szerb általános iskoláról, a soroksári dunamenti sváb találkozóról, valamint a Padlás című musical budapesti szlovák nyelvű előadásáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Michelangelo jégszobra, Mellár Dávid szlovák költő verse. Belenéztem mélyen, egy ristretto repedezett fehér csészében. Belenyaltam, bele egészen a fekete aljára, nyelvemmel hadonáztam fel le a nyelv határáig. Nagyot nyögött, és még egyszer. Felborult friss teja az ölében, elöntötte a forróság a combjától fel egészen a nyaki ütőérig. Gőzölgött a puha test, rándult még kettőt, utoljára, hogy egy begörcsölődött mozdulatból többé már ne tudjon kimozdulni. Egy Michelangelo sem tudta volna jobban pózba vágni az elalélt modellt. Mosoly maradt az arcán, akár a halottnak, amely még gőzölök frissen, vagy fázik az ürességtől. A bőr csontkeményen csillogott, felállt a szőre, eleven rózsaszín foltokkal telefröcskölve, mintha leforrázták volna egy bögre szűzhóval. Közben glasszlemeze mozgott egy helyben, le és leüt egy tompa bőrré fakult fehér hangot az zongora testén. Zajtalan, kemény jégzene a puha hó alatt. Izzadó szobor, hangtalan és tiszta. A feszült csendben az izmok elengedik egymást, ahogy halkan felenged a hártya jég, és megrepedve széttart, hogy a széthulló húsgerezdek rostjait megelőző finom mandarin héjzaj kifacsart belsővel csak van. Dekorációként egy jégkrémen, akár az a kevés zacca csészében, a nyelv által elérhetetlen.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 20-a szombat van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

Armenian nevű band egy avantgárd, folk zenei jazz csoport, amelyet 1998-ban hoztak létre Jerevánban. Zenéje a jazz és az örmény népzene keveréke. Az együttes zeneszerzője és vezetője Arto Tunçboyacan, aki alkalmanként blues és afroamerikai jazz-t is használ, hagyományos örmény zenével keverve.

0: 2006-ban az Armenian nevű band újabb sikereket ért el, amikor megkapta a BBC brit médiavállalat legjobb világzenét játszó európai zenekar díját.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Emisszia Pozsellyana.